0: Yes, you too, Macca.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Bye.
0: Bye-bye.
1: I thought I'd play this because the Ute Muster's on next week and Zac Brown won't be there. I'd drive there, I would. Dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk